0: láttam, miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukása.
1: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B, 96.4, Bass FM.
2: Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned

0: Base
1: 96.4.
2: Base FM.
1: Base FM. Porti Mix. Base FM. Porti Mix.
3: Ez így nem mehet.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani éz.

vagy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Lezajlott tegnap a minisztériumok átadás átvétele. Idén is megrendezik az orgonák éjszakáját. Esős idő valószínű egész hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlják fel. Magyar Péter egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, nyilatkozzanak arról, mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Mintegy 300 ezer adózót figyelmeztetett a NAV, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A bevallást május 20-áig kell benyújtani, és addig lehet rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokba fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk.
1: Több mint 100 intézmény vesz részt idén a múzeumok majálisán. Az eseményt hétvégén rendezi meg a Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel, szakmai beszélgetésekkel várják. Felhősebb időre számíthatunk, de eleinte azért még a nap is előbújhat. Aztán a felhők meghíznak, és több helyen, több hullámban is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Hajnalban 7-12, délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félre tesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

touch this. You can't touch this.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz a

76.4 Base FM.

Aki át nem mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek szaladj el, már jobb adni, mint kapni.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: A Blink.
1: A Kumam. A Cimbim. Ja, az nem, az nem, az... az

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Összehangoltan lépnek fel az asszály ellen, digitális nemzeti portré készül a britekről. Hétvégén sokfelé eshet és néhány fokkal hűvösebb lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Összehangolja a vízügy a vízhiány elleni munkát, megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Magyarországon az elmúlt 5 év csapadék hiányos volt, emiatt a talajvízszint tartósan az átlag alatt van, és folyamatosan csökken. Most a vizek megtartására összpontosítanak. Több kamionnyi illegális gyógyszert foglalt le a magyar rendőrség egy nemzetközi razzia keretében. A felderítésben 5 európai állam nyomozói vettek részt, az összehangolt akció egyszerre 16 országban zajlott. Idehaza 22 helyszínt kutattak át a hatóságok, és 36 raklapnyi engedély nélküli termékre bukkantak. A most lefülelt szervezet már 7 éve működött és csapta be az embereket, neves szakemberek nevét használva reklámozta az interneten az illegális szereket. Idén is megrendezik a Futókörök napját. A holnapi országos ingyenes szabadidősport eseményen a résztvevők kilométereket gyűjthetnek lakóhelyüknek. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidősport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
2: 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a településeknek a erejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből és kicsit mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
1: Mesterséges intelligenciával készül nemzeti portré Londonban. S. Devlin új alkotása a Nemzeti Arcképtárban látható október végéig. Az installáció egyetlen közös képen jeleníti meg az Egyesült Királyság lakóit, származásuktól vagy politikai nézeteiktől függetlenül. A művész ehhez arra kérte a felnőtt brit lakosokat, hogy mobillal készült szelfieiket töltsék fel egy online felületre. Ez a képeket faszénrajz hatású portrévá alakítja. Az animált alkotást egy vászonra vetítik, így az egymásba olvadó arcok folyamatosan változó közös digitális portrévá állnak össze. Jó sok felhő születhet, de eleinte még a nap is süthet. Napközben több helyen néhol több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sok felé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet. Vasárnap is kitartanak a felhők, sokfelé kell elővenni az esernyőt, a fővárosban pedig nem nagyon lesz több 14 foknál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Végre eljött a péntek reggel, sokunk egyik kedvenc napja, amivel nyitom a mai 6 órási kört és a napot. Betonhofi, Lilfra, Krúbi triója, érkezik az Off-White. Én Árpi vagyok, mindenkinek szuper reggelt, öveket bekapcsolni. Indulunk!

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra, mindig ugatnak, ez dogfight. Beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top flight.

0: Kattanj ránk!
1: Kattanj ránk!
0: 96.4
2: Bass FM.
0: Rap,
1: hip-hop,
0: R&B.
1: Besten kívül is.
0: bassfm.hu.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper péntek reggelt mindenkinek. Pusztulatba rakta a szakmát, amikor megjelent a következő dal. Némi szám, világszerte 32,5 milliónál is több eladás. Csak az Egyesült Államokban 11-szeres platinát csinált, ami azt jelenti, hogy gyémánt plusz 10%, ami nem kis pály. És egyébként nagyon jól tudnak együttműködni ők, Rihanna és Drake. Az egyik zászlóshajós dalukkal megyünk tovább. Jön a Work, itt a kedvenc rádiótokban.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcelről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Számos rangos jelöléssel bír a következő dal. 2024-ben született a GNX albumról, a kaliforniai, illetve legezemből és a Camptoni rap életből és rap területről. Kendrick Lamar és SZA követte el. Érkezik a Latter itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban.
2: From a normal 7 bay, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Lezajlott tegnap a minisztériumok átadás átvétele. Idén is megrendezik az orgonák éjszakáját. Esős idő valószínű egész hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlják fel. Magyar Péter egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, nyilatkozzanak arról, mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Mintegy 300 ezer adózót figyelmeztetett a NAV, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A bevallást május 20-áig kell benyújtani, és addig lehet rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
4: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokba fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk.
3: Több mint 100 intézmény vesz részt idén a múzeumok majálisán. Az eseményt hétvégén rendezi meg a Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel, szakmai beszélgetésekkel várják. Felhősebb időre számíthatunk, de eleinte azért még a nap is előbújhat. Aztán a felhők meghíznak, és több helyen, több hullámban is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Hajnalban 7-12, délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Biztos vagyok benne, hogy a következő dal sok nyári koncerten fel fog csendülni, vagy sok fesztiválon, főleg ahova mindkettőjüket meghívják. Érkezik nálunk Pifu, Marics Peti. Nagy sikerű közösen, amiben megmutatják, hogy mennyire jól ki tudják ők egymást egészíteni. Jön a Schwindler, itt a Kedvenc Rádió.

0: Rövid közlekedés.
1: Parádés péntek reggelt minden vészesnek és minden közlekedőnek. Árpi vagyok, hoztam a részleteket. Időszakos lezárásra kell készülnötök Pesten, Zuglóban, a 14. kerületben, a Mexikói úton, amely közelesik a Gyarmat utcához, úgyhogy ha erre van dolgotok, mindenképpen érdemes erről tudni. Érkezik egy nagy kedvencem, sokak kedvence, egy igazán nagy klasszikus, két hölgy rakta össze, úgyhogy extra nagyot szól. Eve Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99

0: 96.4 Bizz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Megyünk tovább egy nagyon jó kis csajszival. Érkezik Lorilla és a TGIF. Egy nagyon zsír dal. Itt a 96.4 Bizz FM-en.

0: pénz. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
3: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
1: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
5: Összehangoltan lépnek fel az asszály ellen, digitális nemzeti portré készül a britekről. Hétvégén sokfelé eshet és néhány fokkal hűvösebb lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Összehangolja a vízügy a vízhiány elleni munkát, megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Magyarországon az elmúlt 5 év csapadék hiányos volt, emiatt a talajvízszint tartósan az átlag alatt van, és folyamatosan csökken. Most a vizek megtartására összpontosítanak. Több kamionnyi illegális gyógyszert foglalt le a magyar rendőrség egy nemzetközi razzia keretében. A felderítésben 5 európai állam nyomozói vettek részt, az összehangolt akció egyszerre 16 országban zajlott. Idehaza 22 helyszínt kutattak át a hatóságok, és 36 raklapnyi engedély nélküli termékre bukkantak. A most lefülelt szervezet már 7 éve működött és csapta be az embereket, neves szakemberek nevét használva reklámozta az interneten az illegális szerepet. Idén is megrendezik a Futókörök napját. A holnapi országos ingyenes szabadidősport eseményen a résztvevők kilométereket gyűjthetnek lakóhelyüknek. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidősport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
6: 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a településeknek a terejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből és kicsit mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
5: Mesterséges intelligenciával készül nemzeti portré Londonban. S. Devlin új alkotása a Nemzeti Arcképtárban látható október végéig. Az installáció egyetlen közös képen jeleníti meg az Egyesült Királyság lakóit, származásuktól vagy politikai nézeteiktől függetlenül. A művész ehhez arra kérte a felnőtt brit lakosokat, hogy mobillal készült szelfieiket töltsék fel egy online felületre. Ez a képeket faszénrajz hatású portrévá alakítja. Az animált alkotást egy vászonra vetítik, így az egymásba olvadó arcok folyamatosan változó közös digitális portrévá állnak össze. Jó sok felhő születhet, de eleinte még a nap is süthet. Napközben több helyen néhol több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet. Vasárnap is kitartanak a felhők, sokfelé kell elővenni az esernyőt, a fővárosban pedig nem nagyon lesz több 14 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.7 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, parádés pédeket mindenkinek. A mikrofonnál RP, csapjunk bele a 7 óránkba, érkezik egy kiváló hazai előadó, Belano, és jön tőle a sztárboly, a jó kis német befolyásoltság hiphopban, itt a Bass-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: csodát. Pénzközlekedés.
1: Kellemes péntek reggelt és balesetmentes közlekedés kívánok egész napra. Árpi vagyok, érkeztem az infókkal. Útszűkületre kell készülnötök továbbra is a pesti oldalon, a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál. Erről mindenképpen jó tudni, hiszen ez egy forgalmas csomópont. Jön Travis Scott, érkezik tőle a 4x4, amely hometownba, Houstonba forgat. Ez megy itt a 96 BSFM.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: them boys.
1: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop, R&B.
2: Érkezünk egy kiváló hazai dallal, a produceri oldalról a nagyon szimpatikus Ginger, illetőleg Sárközi Nikolász szerepel. A szöveget VZ és Rézműves alkotta meg. Nagyon-nagyon sok millió, bőven már 6 millió fölött járnak, és ez folyamatosan növekszik, hiszen egy rendkívül jó hangzású dal lett, jó fresh, és egyébként a flow nagyon-nagyon catchy. Ha Meghalok se albumról érkezik, VZ Rézműves kombója. Várj meg! Itt a 96.4 Beast FM-en.
3: Esélyes kérlek, várj meg, ne játsz az eszedet, fúj hozzám, valamikor már szólj hozzám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
4: Soron kívül kivizsgálják a bicskei gyermekotthonban történteket. Kisiklott a Békés Intercity tegnap Gyoma mellett, esős időt ígérnek hétvégére. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, ezeket is érintik az új kormány első rendeletei. Az egyik határozat szerint augusztus végéig 20 évre visszamenőleg fel kell tárni a bicskei gyermekotthonban történt jogsértéseket. Emellett hétfőig nyilvánosságra hozzák, miért kapott kegyelmet az otthon volt igazgatójának bűntársa. A tegnap megjelent 12 új rendelet alapján egyebek mellett felülvizsgálnak majd egyes kiemelt beruházásokat, titkosított nemzetközi szerződéseket, kormányhatározatokat. Lehetőséget teremtenek az 1990 előtti ügynökakták közzétételére, meghatározzák a vagyonadó feltételeit, előkészítik a csatlakozást az Európai Ügyészséghez. Túllépte a váltón megengedett sebességet, ezért siklott ki tegnap valószínűleg a Békés Intercity, állapították meg az előzetes vizsgálatok. A keleti pályaudvarról Lökösházára tartó vonat 5 kocsijából 4 lecsúszott a sinekről és megdőlt. A szerelvényen 240-en utaztak. A balesetben egy utas könnyebben, egy súlyosan megsérült. A pályát várhatóan 2 napon belül állítják helyre. Klasszikus és kortárs darabokat is bemutatnak a Barangoló Előadás műhely keretében. A következő időszakban 6 előadást láthat a közönség. A program a fiatal alkotókat és társulatokat támogatja, mondta rádiónknak Kolti Helga, a Déri Népprogram Barangoló programjának projektmenedzsere.
5: Próba helyszín lehetőséget, egy mentor segítségét és a megvalósításhoz szükséges teljes költségtérítést kapják meg. A bekerült művészpalánták egy biztos közegben alkothatnak, későbbiekben piaci körülmények közé kerülhetnek, vagy bekerülhetnek a Déri Népprogramon belül egy másik alprogramba. Sok esetben további színházaknak is kiajánljuk ezeket a produkciókat.
4: Mesterségek bemutatói, tánc és népzene is várja az érdeklődőket pünköstkor a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Az ország különböző részeiről érkeznek hagyományőrző csoportok, előadók. A programokba a látogatókat is bevonják. Felhősebb időre számíthatunk, de eleinte azért még a nap is előbújhat. Aztán a felhők meghíznak, és több helyen, több hullámban is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Hajnalban 7-12, délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

után ellátogatunk Dél-Afrikába, onnan származik az énekesnő. Az Egyesült Államokban ettől függetlenül ahhoz képest, hogy nyitó dal volt és nyitó album aranyat csinált, több mint 150 milliós megtekintéssel érkezik Tyla és a kiváló Push to Start. Itt a 964.

0: Rövid közlekedés.
1: Kellemes péntek reggelt minden bészesnek, és persze balesetmentes közlekedés kívánok. Hamarosan itt van a hétvége, de ne fussunk azért annyira előre. Lezárásra kell készülnötök a 13. kerületben, a Szent László úton, a Dolmány utcánál, úgyhogy aki itt lakik vagy erre halad, mindenféleképpen érdemes, hogy erről tud. Én MC Gőz, jön tőle a te. Itt a kedvenc rádiótokban pénteken is, a 96 Bész FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: R&B. Érkezik egy társadalom kritikus dal, bár hogyha meghalljátok az előadó nevét, akkor igazából arra jöttök rá, hogy szinte minden dalában van valami fricska és társadalom kritika. A 2024-es GNX albumon látott napvilágot a következő alkotás is. Érkezik Kendrick Lamar és a TV Off. Itt a 96.4. Biz FM-en.
2: It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stepped, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
5: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
6: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
7: Mintegy 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV. Hétvégén tartják a múzeumok majálisát, esős idő valószínű a napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlják fel. Magyar Péter egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, nyilatkozzanak arról, mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Mintegy 300 ezer adózót figyelmeztetett a NAV, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A bevallást május 20-áig kell benyújtani, és addig lehet rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Idén is lesz Orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az Orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
8: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokba fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk.
7: Több mint 100 intézmény vesz részt idén a múzeumok majálisán. Az eseményt hétvégén rendezi meg a Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel, szakmai beszélgetésekkel várják. Jó sok felhő születhet, de eleinte még a nap is süthet. Napközben több helyen néhol több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sok felé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet. Vasárnap is kitartanak a felhők, sok felé kell elővenni az esernyőt, a fővárosban pedig nem nagyon lesz több 14 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a baszava, kupebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

96 Pace FM, Rap Hip Hop R&B. Majdnem napra pontosan 9 éve debütált a világhálón a következő dal, Future, és érkezik tőle a Mask Off, egy nagyon komoly vizuállal, majdnem 664 milliós megtekintéssel itt a kedvenc rádiótokban pénteken is a 96 Pace FM-en. Hangolódunk.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Érkezik a legendás londoni előadó Central Cee, kiegészülve a tengeren túli amerikai Lil Babyvel, és együtt egy jóval 300 millió feletti világsláger. Jön a Band for Band, itt a 96.4 Biz FM-en. Na, ezt csekkoljátok le.

0: in a safe that I don't even wear.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bíz FM. Hírek.
2: Megkezdte a munkát az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Holnap tartják a futókörök napját. Hétvégén sokfelé eshet és néhány fokkal hűvösebb lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Összehangolja a vízügy a vízhiány elleni munkát, megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Magyarországon az elmúlt 5 év csapadék hiányos volt, emiatt a talajvízszint tartósan az átlag alatt van, és folyamatosan csökken. Most a vizek megtartására összpontosítanak. Több kamionnyi illegális gyógyszert foglalt le a magyar rendőrség egy nemzetközi razzia keretében. A felderítésben 5 európai állam nyomozói vettek részt, az összehangolt akció egyszerre 16 országban zajlott. Idehaza 22 helyszínt kutattak át a hatóságok, és 36 raklapnyi engedély nélküli termékre bukkantak. A most lefülelt szervezet már 7 éve működött és csapta be az embereket, neves szakemberek nevét használva reklámozta az interneten az illegális szerek. Idén is megrendezik a futókörök napját. A holnapi országos ingyenes szabadidősport eseményen a résztvevők kilométereket gyűjthetnek lakóhelyüknek. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidősport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
3: 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a településeknek a erejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből és kicsit mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
2: Mesterséges intelligenciával készül nemzeti portré Londonban. Ez Devlin új alkotása a Nemzeti Arcképtárban látható október végéig. Az installáció egyetlen közös képen jeleníti meg az Egyesült Királyság lakóit, származásuktól vagy politikai nézeteiktől függetlenül. A művész ehhez arra kérte a felnőtt brit lakosokat, hogy mobillal készült szelfieiket töltsék fel egy online felületre. Ez a képeket faszénrajz hatású portrévá alakítja. Az animált alkotást egy vászonra vetítik, így az egymásba olvadó arcok folyamatosan változó közös digitális portrévá állnak össze. Felhősebb időre számíthatunk, de eleinte azért még a nap is előbújhat, aztán a felhők meghíznak, és több helyen több hullámban is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Hajnalban 7-12, délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: yeke, dama, o yeke, jello, o yeke, jowo, o yeke, o yeke, o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: Közlekedés.
3: Parádés péntek reggelt és szuper napot mindenkinek, Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. A Pesterzsébetiekkel szólok, továbbra is lezárásra kell készülnötök a 20. kerületben, a Szent Erzsébet téren. Ez egészen június 5-éig, este 8 óráig fog tartani, a más változás nem lesz, úgyhogy addig ezt a szakaszt érdemes kihagyni. Jön Beton Hofi, érkezik tőle az Angyalok, itt a 96.4 Bass FM-en.
2: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: Jön két platina szőke lány, gyönyörű szép barna bőrrel, és a számok sem kispályások. A 200 milliós ligában fociznak, és 2024-ben olyan jelölésük volt a BET Hip Hop Awards legjobb kollab, illetőleg a legjobb közreműködés, legjobb verze, valamint az MTV Video Music Awards legjobb kollab és a legjobb nyár dala. Úgyhogy nem kispályás, mindegy, csak jelölés maradt, de semmit nem volna az érdemből. Jön Glorilla, Megan Thee Stallion kombója, és érkezik a nagy kedvencetek, a Wannabe, itt a 90 Nibis.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
5: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
8: Túl gyorsan hajtott, valószínűleg ezért siklott ki a vonat Gyománál. Pünkösdi programokkal készül a Szentendrei Skanzen. Esős időt ígérnek hétvégére. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Soron kívül kivizsgálják a bicskei gyermekotthonban történteket és a kegyelmi ügyet. Tegnap délután az új kormány 12 határozata jelent meg a Magyar Közlönyben. Az egyik szerint augusztus végéig 20 évre visszamenőleg fel kell tárni a Bicskén történt jogsértéseket. Hétfőig ki kell vizsgálni és nyilvánosságra kell hozni, miért kapott kegyelmet az otthon volt igazgatójának bűntársa 2023-ban Novák Katalin akkori államfőtől. Határozatot hozott a kabinet még egyebek mellett az ügynök akták feltárásáról, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítésé, vagy a közmédia működésének és finanszírozásának kivizsgálásáról is. Túllépte a váltó megengedett sebességet, ezért siklott ki tegnap, valószínűleg a Békés Intercity, állapították meg az előzetes vizsgálatok. A keleti pályaudvarról Lökösházára tartó vonat 5 kocsijából 4 lecsúszott a sinekről és megdőlt. A szerelvényen 240-en utaztak, a balesetben egy utas könnyebben, egy súlyosan megsérült. A pályát várhatóan 2 napon belül állítják helyre. Klasszikus és kortárs darabokat is bemutatnak a Barangoló Előadás műhely keretében. A következő időszakban 6 előadást láthat a közönség. A program a fiatal alkotókat és társulatokat támogatja, mondta rádiónknak Kolti Helga, a Déri Népprogram Barangoló Alprogramjának projektmenedzsere.
9: Próbahelyszín lehetőséget, egy mentor segítségét és a megvalósításhoz szükséges teljes költségtérítést kapják meg. A bekerült művészpalánták egy biztos közegben alkothatnak, későbbiekben piaci körülmények közé kerülhetnek, vagy bekerülhetnek a Déri Népprogramon belül egy másik alprogramba. Sok esetben további színházaknak is kiajánljuk ezeket a produkciókat.
8: Mesterségek bemutatói, tánc és népzene is várja az érdeklődőket pünköstkor a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Az ország különböző részeiről érkeznek hagyományőrző csoportok, előadók. A programokba a látogatókat is bevonják. Jó sok felhő születhet, de eleinte még a nap is süthet. Napközben több helyen, néhol több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet. Vasárnap is kitartanak a felhők, sokfelé kell elővenni az esernyőt, a fővárosban pedig nem nagyon lesz több 14 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hip-hop R&B. Érkezik egy mély dal, van benne pozitív kicsengés is, na meg persze bemutatják azt, hogy az életben milyen nehézségek voltak nekik. Future Drake érkezik a Life is Good, itt a Base FM-en.
1: Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

0: Kat.
1: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, megint egy jó hangú csinos hölgyen megyünk tovább, ilyen Sáncia és a Boss Up, itt a kedvenc rádiótokban.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Érkezik nálunk The Notorious B.I.G. és az egyik csúcsdala a Hypnotize. Velem hétvégén reggel 6 és 10 között szintén lehet találkozni, ha tehetitek, akkor kapcsoljátok be a rádiót. Én már a vele búcsúzom, nektek még már a kitartást, hétvégére jó bulizást, és várlak titeket. A mikrofonnál Árpi volt. Ölelés, sziasztok!

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy nagyon komoly nézettséget elért videóklippel. Három zsivány alkotta meg, és részben Albániában forgott. Tulajdonképpen egy ilyen tour videó, de nagyjából eléggé kimaxolták a srácok. Rengeteg kép, rengeteg nyári bevágás van benne. Jön Dash, Youngfly, Azaria közöse, és már is kiderül, hogy mi van a hátizsákban. Érkezik a backpack. Itt a 96.4 BSFM-en azonnal megyünk tovább.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a backpackba.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
3: Mintegy 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV. Hétvégén tartják a múzeumok majálisát. Esős idő valószínű a napokban. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlják fel. Magyar Péter egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, nyilatkozzanak arról, mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Mintegy 300 ezer adózót figyelmeztetett a NAV, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A bevallást május 20-áig kell benyújtani, és addig lehet rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
4: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokba fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk.
3: Több mint 100 intézmény vesz részt idén a múzeumok majálisán. Az eseményt hétvégén rendezi meg a Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel, szakmai beszélgetésekkel várják. Felhősebb időre számíthatunk, de eleinte azért még a nap is előbújhat. Aztán a felhők meghíznak, és több helyen, több hullámban is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Hajnalban 7-12, délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Base FM 96.4 Base FM. You know the body of God.

0: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B. Hát hello mindenkinek, én Faragó Janka vagyok, és azt mondom, hogy ünnepeljük meg közösen a pénteket. Kezdünk egy magyar előadóval, akinek elég sokáig szuperhős képzetei voltak. Ő Títeni a Szörnyetekben.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: nem drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartál tudna, hogy tetszem.
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

96.1 Bass FM, Repíve, PRMB, megyünk tovább a BSV-vel, akiknek ez a dala soha nem volt ez a rózsaszírmos Disney sztori. A legenda szerint pedig a megjelenés után annyi backstage üzenetet kaptak, hogy külön telefont kellett nekik nyitni. Közben Matyiék pont ebben az időszakban kezdtek el ráunni a hírnév műanyagra. Jöjjenek a régiek, a jelenlegiek és az újak, ez egy ilyen műfaj, a szerelem.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a legjobb helyen jártok, és hogyha van olyan haverotok, aki még nem minket hallgat, akkor ajánljatok nekik, egészen könnyű lesz a dolgotok, hiszen olyan emberekkel dobjuk fel a napot, mint Jack Harlow, ez a Lávinom mi.

96.4 Bész FM, Rap Hip Hop R&B, Farag Bulyanka vagyok, a következő órában számítok rátok, és lévén, hogy péntek van, még keményebb a zenei lejátszási listánk, amúgy nem tudom, beágyaztatok-e már, de az biztos, hogy Kiesztájjal és Trippie Reddel alátok tesszük az óra elejét. Itt lesz a Tick a Fit. I'm in the thick of it, everybody knows, they know me where it snows, I skid in and they froze. Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap-hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.

0: szám.
1: Ez egy kerületi klasszikus.
2: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ezután a dal megjelenés után a fél internet azt találgatta, hogy Kidding épp az exeiről rappel, vagy csak túl sok Los Angeles-i afterparty-tél túl. Ez a Dead Wrong.

0: bán.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Travis Scott dalát annyira átérezték a rajongók, hogy a megjelenés után konkrétan elindult a pletyka, hogy ez nem is egy dal, hanem egy 3 perces pánikroham autotune-nal. A kedvenc rádiótokban ez a Highest in the Room.

tudod, mi a 96.4 Bass FM? Rap! Hip-hop! És R&B! Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: to the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Ilyen az, amikor egy kollab mind a kettő előadóról árnyalja a képet. Az egyik valaha volt a legérzelmesebb Kendrick Lamar-dal Sizával együtt, Aluta.

96.1 Bass FM, Refi Pepp R&B. Ennél az SM és Curtis dalnál annak idején ment a találgatás. Sokan azt gondolták, hogy Curtis a saját életének a legdurvább hullámvölgyeit írta bele. Amúgy szerintem igen, ez a feldobott

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Nyomjuk meg a pénteket, én Faragó Janka vagyok, a következő órában hallhattok engem, és van egy jó hírem, Lil Frakasz.
2: Relatív van baj, nem hagytak el még ilyen nagy iramban.
0: Műsorajánló.

0: Este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradt,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: Bass Ride.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
4: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
5: Induljon a barkácsolás kis tartsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
6: Végre egy bejövős fesztivál Budapestről egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapart Fest, Ráckeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
7: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá Ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
10: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

is too. 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Ennél a dalnál mindenki azt hitte, hogy egy nyári chill track. Közben meg az Ariáék úgy rejtettek el benne érzelmi káoszt, mint más az exének a Close Friends sztorikat. Ez a rész.

96.4 Bass FM, Rapipap R&B, érkezik T-Danny, a benfentes infók szerint pedig a daldemója sokkal keményebb és dühösebb volt eredetileg, csak aztán végül rájöttek, hogy a fájdalom sokkal nagyobbat üt, és szerintem erre a dalra még annak az embernek is elkezd hiányozni valaki, akinek amúgy nem. A kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, ha elmegyek.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, jó választás vagyunk ma is, akár az FM-en, akár online, www.bassfm.hu, érkeznek gangstáik.

Mit két oldalú, mint vad Bill Hickok, Pitty Bandita, mint a Biscuit Jack.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
2: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk. A Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. Jelentkezz im@pg.com.
3: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
4: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szuper nyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Repipep R&B érkezik VZ, és a pletykák szerint ennek a számnak a hangulatát nem feltétlenül Jamaica inspirálta, hanem egy olyan időszak, amikor minden tengerparti vibe mögött kicsit több volt a káosz.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztet, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi. De

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit teljesen érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Bass FM, Rákivel per MB. Ez a Jack Harlow dal még ki sem jött, de már TikTokon annyira ment, hogy gyakorlatilag kényszerpremiérre nyomta rá a kiadó, és állítólag imádja Jack, hogy az emberek overnight successnek hívják, miközben évek óta ugyanazokból a szerény vibe-okból építkezik itt a Bass Dance, szól a First Class.

96.4 Vészta FM, Rap Hip Hop R&B, a következő Sabine's Monster-dal akár inspirálhatna is arra, hogy azt mondjam, írjátok meg a legdurvább kosmában hallott filozófiát, de nem fog. Nincs tőni.

0: 96.4. Beast FM. Rap. Hip-hop.
1: Faragó Janka vagyok, és köszi szépen, hogy jöttetek velem egész héten. A folytatás már Préda Biáé, Belánoé és a Sztárboé. Legyetek jók, szép hétvégét mindenkinek. Puszi, sziasztok! Heinut Macha Flow, Starke Mann-Szindróm, Amsterdamban is minden top. Műsorajánló.

0: Te 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Oltalmerek tavaszi randevúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
4: Autódarú, Kósvéber!
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
6: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szuper nyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
7: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Jöjjön most egy nagy kedvencem, aki sajnos már nincs köztünk. Ő nem más, mint Juice WRLD, eztől a bandit, amiben benne van még Youngboy Never Broke Again is. Pörög, itt a 96.4-en.
1: It's funny, should I put on a song and go sound nothing like the shit we

0: Ticket to the Max. Ticket to the Max. Ticket to the Max. Please just rewind. Let me shake it to the Max.
1: Kattanj ránk.
2: Kattanj ránk.
1: 96.4
3: Bass
1: FM.
3: Bass FM.
1: Rap,
2: Hip Hop,
1: R&B.
2: Besten kívül is.
1: bassfm.hu.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Bőven előfordul olyan zene is, amiben a csajok vágnak vissza a srácoknak. Például a TLC-től a No Scrubs pontosan ilyen. Pörög is a 96.4-en.

0: 96 Base FM, rap, hip-hop, R&B, Eminem és 50 Cent újra felrobbantotta az internetet. Együtt mentek el egy kosármeccsre, ahol az elsősorban ültek, és szinte rájuk figyelt csak az egész közönség. Pörög Eminemtől a Houdini a 96.4-en.
1: AM, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Smoke weed every day.
1: 96.4 Base FM, rap, hip-hop, R&B. Emlékeztek még Tideni első nagyslágerére? A bulikban a mai napig kéritek, ez nem más, mint a megmondtam.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Érkezik hozzánk The Kid Leroy, ez tőle a Girls, a BFM.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Azt hiszem, hogy nem sokan látták ezt jönni. Képzeljétek, Wiz Khalifa és Machine Gun Kelly közös turnéra indulnak. Szerintem izgalmasan hangzik. Pörögjön a Black and Yellow Wiz Khalifától, itt a Bass-en. Yeah.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Már is folytatjuk. A következő órát annak kérésére a Lidokai nyitja majd a BSV-től és Bialex-től. Itt a 96.4 Beats FM-en.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kosvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 98 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Csajosítunk Cardi B-vel és az Enough-val.

96.8 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Egy interjúból tudjuk, hogy a Sugar Hill Gang teljesen random állt össze. Elmondásuk szerint konkrétan mindenkit az utcáról szedtek össze. Rapper's Delight, itt a Ibiza.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: Tízközlekedés.
1: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Totó írta meg nekünk, hogy torlódás van az Alkotás utcában, a 12. kerületben. Úgyhogy a teltitek, választhatok más útvonalat. Köszi szépen az infót, ez pékutala változnak a helyek. Itt a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: ez a mi jövünk.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, Megan Thee Stallion stúdiózik, és mivel tudjuk, hogy nemrég szakított Clay-jel megcsalás miatt, egy csomó komment arról szól, hogy valószínűleg diss track-et ír éppen. Ez tőle a Lover Girl, a

0: a mélyben pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B, 96.4, Bass FM.
2: Yeah.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk, mivel végre péntek van, jöjjön egy olyan zene, ami szintén ezt ünnepli. Glorillától a TGIF nyitja a következő órát, a BFM.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarnokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
2: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
4: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
0: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb biteket pörgetem. Mint például Bossman Dilótól a Shake the Rest, a 96.4-en.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Beat FM, Rap Hip Hop, R&B. Lassú haladás az 5. kerületben a Szent István körúton a nyugati irányába, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Pörög a bakpak, Destőr Jánkfejtől és Azariától. Itt a Beat.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Laró megosztott egy privát beszélgetést, miszerint az ismerőse azt írta neki, hogy ez életének a legzseniálisabb albuma, úgyhogy ha ilyen hatással van rá az, hogy várandós, akkor legyen majd újra, meg újra, meg újra, meg újra várandós, és mindegyik alkalommal droppoljon egy albumot. Pörögtől le is Ice Spice-tól a Gályot, a 96.4-en.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Én Brida Bia vagyok. Minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben a menőbbnél menőbb biteket pörgetem. De most el kell, hogy köszönjek, mert Revolution beköszön, méghozzá a Diaz Mentával és a Méreggel. Itt a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Ovi-ban.
2: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk. A Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Láttam, miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Tudod, mi a 90.4 BSFM?

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 6. kerületben, méghozzá a Szondi utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót. Mi pedig gurulunk is tovább Manuellel. Tőle is Pörög Nosztalgia című dala, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 964 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Pesten kívül is. Bizfm.hu.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, egy Mester 8-assal megyünk tovább, jönnek hősök, Digo, Sziszka, Finucci, Tékid, SM, Subbass Monster és Brass, ez pedig a Szófel 3 című közös daluk, na gyerünk! Szófel! Yeah!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább két gyönyörű hölgyel, akik bizony a véleményüket egyáltalán nem rejtik véka alá. Ők nem más, mint Glorilla és Megan Thee Stallion, ez pedig Wannabe című slágerük. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Biz FM-en már is mutatom.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, még egy óra és 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 96.4 Beats FM hivatalos mix műsora, mint minden pénteken. A lemezjátszó mögött DJ Nash, DJ Venom és jó magam DJ Revolution, de addig még sok dalt lejátszok, úgy, mint például ez az Azaria dal. Jön a 4 Moods!

0: rövid közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. A lezárás a 6. kerületben, méghozzá a Paulai Ede utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Lil Frakkal. Tőle is, hát fogalmazunk úgy, hogy egy nem megszokott szakítós dallal, aminek a címe Átbasztál. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
2: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

964 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Majka, Curtis, BLR. Ha ezt a három nevet említem, egy dalon belül szerintem tudjátok, jön Belehalok című hatalmas slágerük, itt a kedvenc rádiótokban, a Bass FM-en. Nagy erőnk!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Kapaszkodjatok, pár perc múlva 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 96.4 Bass FM hivatalos mix műsora DJ Nessel, DJ Venommal és velem Revolutionnel. Daddy még Roddy Ricch zenél nekünk, ez The Box című dala itt a kedvenc rádiótokban.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, mint minden pénteken 8 és 10 között. Jó magam Revolution, vendégeim 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom, most pedig Buster MC és Coil Ray, és az a bizonyos Players Remix itt a Bass FM-en, na gyerünk!

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elmezjátszunk mögött jó magam DJ Revolution, mint minden pénteken. Péntek esti házigazdaként 8 és 10 között egy két órás mixel jövök nektek, utána pedig 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, most pedig Kevin Harris, Frank Ocean és Migoszék, ez pedig a Slide, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en, a Superfly Radio Show-ban.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B. Ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Jó magam, DJ Revolution 8 és 10 között egy 2 órás szettel jövök nektek. 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, és ez minden pénteken így is van. Egy hatalmas visszatérővel, Didivel, és tőle is a Hello Good Morning-gal pörgünk tovább. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel!

0: 8 és évfél között a legnagyobb házi bulit, a legnagyobb partit, a legnagyobb trekkeket fogjuk nektek szállítani, és ez így is van. Ebben az évben így is volt az előző évben, és így is lesz, amíg Base FM a Base FM. Kiváló zenével fogunk tovább menni, méghozzá érkezik D-Nice, Snoop Dogg és Neo, és az a bizonyos No Plans for Love itt a Base FM-en.
1: Welcome to CQ, D-Nice, Neo, Snoop Dogg, Kent Jones, come on. High vibrations, celebrating love and life.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden pénteken a lemezjátszó mögött. 8 és 10 között jó magam, DJ Revolution, én vagyok a pénteki házigazda. Jönnek vendégeim is, DJ Nash 10-től, DJ Venom pedig 11 és

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok. Jó magam, DJ Revolution, a péntek esti házigazda, egészen éjfélig veletek leszek. Jönnek majd vendégem is 10 órától DJ Nes, 11 órától pedig DJ Venom. Most pedig a gyönyörű Aya Nakamura-val és a Chacha-val indulunk meg itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en, a Superfly-ban. Aya Nakamura.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszunk mögött. Jó magam, DJ Revolution, én vagyok a péntek esti házigazda, és így is van ez minden pénteken. 8 órakor elindulunk, egészen éjfélig meg sem állunk. 10 órától ugye jön velem DJ Nes, és 11 órától pedig a vendégem, mint minden pénteken, DJ Venom, igen, őt a halott pénzből jól ismerhetitek. Gurulunk is tovább, nincs megállás, DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B, Ozuna, ez pedig a Taki Taki, itt a 96.1 Bass FM-en.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok itt a 96.4 Base FM-en, a péntek esti mix műsor. Egészen éjfélig meg sem állunk, kiváló zenéket betárasztunk már most. 10 órától érkezik ide a stúdióba DJ Nes, 11 órá és éjfél között pedig itt lesz velem DJ Venom. Most pedig a jó öreg Angie Stone-nal megyünk tovább az I Wanna Thank You-val egy szuper remixben.

DJ Nes, 11-től pedig DJ Venom lesz a vendégem, Chris Brown-nal, illetve Tigával és a Halet, mivel gurulunk tovább, utána egy jó kis Tiny Tempa, Jazz Glyn és a Not Letting Go, hangerő felsrácok, ez a 96 Base FM és ez a Subafo.

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, és megígértem nektek 8 és 9 között, 9 és 10 között, és eljött az idő, itt a lemezjátszók mögött, a következő egy órában DJ Nash.
1: Oh yeah, szevasztok,
0: én is. Na, miket hoztál nekünk?
1: Kérlek szépen, hallod is, hogy kezdésképpen úgy gondoltam, ha már tavaly Magyarországon járt, akkor úgy gondoltam, bekezdek egy jó kis 50 centem, mondjuk itt Busta Rhymes nincs, de ő legalább van, úgyhogy ez az Indeklap az első dalom, itt a Superfly Radio Show-ban péntek este. Yes.

0: 96.4 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszó mögött, mondjuk alattam még négy dog énekel, az csak egy dolog, viszont mellettem itt a stúdióban DJ Nash mixel nektek a következő órában, illetve ebben az órában, és ez minden pénteken így volt 2022-ben, 2023-ban, és így van ez 2024-ben is. Jó, Nash, mivel megyünk tovább?
1: Úgy gondoltam, hogy ezt a kis bólogatásos feelinget folytatjuk, és hát old school-ban, new school-ban egy kicsit, mondjuk a két előadót, illetve azt a pár előadót nem tudnám összehasonlítani, ez a fiatal sráccal tulajdonképpen, tehát ő 6ix9ine, a botrányős, itt a Superfly Radio Show-ban. You're mad.

96.4 Peace FM Mix műsorában. Hip-hop, R&B, mixben. Minden péntek este 10-11-ig a lemezjátszóknál DJ Nes.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött, mint minden pénteken 10 és 11 óra között. DJ Nes, apropó, tudtok nekünk üzenni, telefon, SMS, Viber, 0620-964-9999, ezen a számon elértek. No, Nes, mivel megyünk tovább?
1: Gondoltam rá, hogy az előbb játszottam neked az egyik kedvencedet, Busta Rhymes, hát ugye, mint mindig, úgyhogy yes. Az a csajoknak is legyen valami, úgyhogy hozok 5 csajt.
0: Az kapásból. Az sosem baj. Köszönöm szépen. Mikor kell kinyitni az ajtót?
1: Na jó, még csak itt így a Blackpink-el megyünk tovább itt a Superfly Radio Show-ban.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Nes, jó magam pedig DJ Revolution. 0620-96-4-99-99 telefon, SMS, Viber. Anita azt írta nekünk, hogy kiváló a mix, Nes, nagyon-nagyon szeretjük, ahogy játszol, sok fenékrázós zenét. Já,
1: köszönöm
0: még
1: szépen.
0: Egészen jó ívet húz a mix.
1: Oj, de nagy. Hát akkor érkezzen, Ivi, és csak átvecsön Edith a Superfly Radio Show-ban péntek este.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött ebben az órában DJ Nash volt, óriás király fenékrázásba lehetett részünk, bólogattunk, feneket ráztunk, volt minden. Minden. Adjuk tovább a stafétabotot, hiszen 11 és évfél között itt lesz velem DJ Venom. Na Nash, viszont a kérdés vissza a valóságba, hogy milyen fenékrázó szettel fogod zárni, szettel, zenékkel fogod zárni itt a szettedet.
1: Ha hallottunk már szól egy dal, nem tudom neked mennyire rémlik, ez egyik
0: MVP,
1: régi.
0: Így igaz,
1: az egyik régi kedvencem, csomószor visszanéztem a videóklipet.
0: Hát, volt miért.
1: Igen, úgyhogy ezzel szeretnék búcsúzni, már itt a Superfly Radio Show-ban, utána bulizzatok jól továbbra is, szevasz!

Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Biz FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show utolsó óráját élvezhetitek mostantól. Egészen éjfélig nincs megállás, ugyanis a lemezjátszók mögött DJ Venom, hello!
1: Hello Revon, nagyon-nagyon szuper péntek estét mindenkinek!
0: Hogy is mondhatnám, fajsúlyosan kezdünk, mivel is?
1: Bizony, adunk egy pici alaphangot ennek a péntek estének. Érkezik Biggie, egy DJ premierrel közös track, a legendás Kick in the Door, természetesen a 97-es Life After Death albumról, csak itt a Superfly-ban a 96-4. Base, yeah.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show utolsó óráját hallhatjátok, ahol is még minden pénteken bizony, ebben az évben is DJ Venom, mivel is megyünk tovább?
1: Szerintem egy Golden Era rajongónak ezt a trackját nem kell bemutatni, de olyan beatet gyártott a beatnász, hogy még Jennifer Lopeznek is megtetszett, ez a Vachatna itt a Bassan.

0: mix. Old school tip.
1: BSFM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is, mint minden pénteken, ebben az órában DJ Venom. Mivel is gurulunk tovább itt a jó kis old school hangzás után?
2: Szerintem megszokhattátok már, hogy ezekben a mixekben mindig hozok egy pici old school-t, hozok néhány újdonságot, hozok finom remixeket, és néha picit ugrunk Angliába is, az Egyesült Államokból. A folytatásban egy igazi UK Hip Hop Trap következik, két nagy kedvenc, H és Tion Wayne, itt a 96.4-en.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, a lemezjátszó mögött DJ-vel, a mikrofonnál pedig jó magam, DJ Revolution, a péntek esti házi gazda. Mivel is megyünk tovább?
1: Amikor lemezboltban járok, mindig keresem a ritka R&B remixeket. A folytatásban Sylina Johnson-tól jön egy ilyen együtt, Busta Rhymes.
0: Oh yes!

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B zárul már a DJ Venom, DJ Nash és Jómagam Revolution munkatára, azaz a péntek esti Superfly. Ne felejtjétek, senkit nem hagyunk kiváló zenék nélkül szombaton se, ugyanis 8 és éjfél között Préda, Bia és Ben Junior elhúzza a nótátokat, azonban most vissza a valóságba. Venom, mivel zárod a szettedet?
1: Érkezik egy nagyon-nagyon komoly Beyoncé track, aminek a zenei alapját, sőt, talán még a dal szöveget is Rafael Sadiq, óriás kedvenc R&B sztárunk írta. A közös munka remekül áll nekik, hallgassátok csak, jön a Cafe itt a 96.4-en.
0: Yeah, boy!

0: What?
1: Ez volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Holnap jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Bro, vágod. Ez a 96.4 Beast FM. Rap, hip hop, R&B.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagy utásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom, akkor

0: Oyeke, dama, oyeke, jello, oyeke, towo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, understand?
2: R&B. Egész nap megállás nélkül.
3: Ladies and gentlemen!
2: Ez a 96.4 Base FM.
4: Base FM.
5: Ja. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.